0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Rossz hír az allergiásoknak, egyre több a pollen a levegőben. Elindult itthon a füles kubik számlálás. Szerdáig kitart a kánikula, aztán lehűlés jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék, virágporak közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfűfélék, a csalánfélék, az útifű és a hárs pollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások szedjék rendszeresen a felírt gyógyszereket, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Füles kuvik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A cél, hogy pontosabb képet kapjanak a füles kuvik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élőkörnyezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártanyisért honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, boldogan fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
1: Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek a Bács-Kiskunvár megyei Vaskút közelében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. Egy ritka római kori tetőcserepet is találtak, ez a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Andrea Kimi Antonelli a Mercedes pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat tegnap Monte Carlóban. A világbajnoki pontversenyt vezető olasz versenyző sikerével 66 pontra növelte előnyét. A versenysorozat jövő héten Barcelonában folytatódik. Sok napsütés várható ma, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső ritkán fordulhat elő. 27-32 fokot ígérnek. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, többfelé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, sok felé eshet, és kicsit vissza is eshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Második világháborús bomba került elő Gyulafirátóton. Milliós tömeg előtt misézett a pápa Madridban, egyelőre marad a napos nyári idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta a rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
2: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, egyszerűleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
1: Második világháború szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kilós robbanóeszközt kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtószerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le. Ez több mint 70 helyi lakost érintett. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen. Erről beszélt 14. Leó pápa tegnap a madridi úrnapi misén. A szabadtéri szertartáson majd a körmeneten mintegy 1.200.000 hívő vett részt. A madridi mise a pápa egyhetes látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt. Spanyolországban utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Odupark épül madaraknak, denevéreknek Szegeden. Ez uniós támogatással készül majd a Maros-Tiszai torkolata közelében, várhatóan jövő tavasszal adhatják át. Csak nem 500 madár és denevér odút, vércseládát és kuvik odút telepítenek ide. A szakemberek azt remélik, hogy ezzel segítenek megtelepedni a csípőszúnyogokkal táplálkozó fajoknak, és kevesebb lesz a vérszívó. Napos időnk lesz, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol nem teljesen kizárt egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Napközben ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, több felé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz, 26-33 fok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Ki rendelte ezt a hétfőt? Hát mindegy, ha már kihozták, hétfőt vissza nem küldünk, úgyhogy megbirkózzunk vele. Remélem a hétvégéje mindenkinek kellemetesen telt. Izgalmas naptári napnak nézünk egyébként elébe, névnapok tekintetében is, tekintettel arra, hogy Medárd napja van. Márpedig, hogyha lehetne hagyatkozni a népi megfigyelésekre, egyre kevésbé lehet, ugye? Hát akkor ma kéne az ég felé pillantani, de természetesen tegyük hozzá, hogy kedves Helgák, a kezüket is csókoljuk. A menetrend, hozom a zenéket, hozom a születésnaposokat, meg hozom a történeteket is, jó? Például, hogy milyen dráma zajlott 69-ben a Rolling Stones-ban e napon, vagy a Yes 74-ben mit produkált, és filmtörténeti pillanatnak is adózunk majd. Na de az még odébb. Addig is 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. A belvárosban óvatosan lezárás van a Szív utcában, a Lövöldet tér és a Németh László utca között, de ugyancsak sávzárás van a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében is. Na meg még mindig megvan a sávzárás Kőbányán a Fehér úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999

0: Rock FM.
1: Fél hét. Remélem mindenki jó irányba halad, senki nem álmos, aki pedig éjszakázott, neki kellemes pihenést. Egyébként pedig éljenek az óceánok és a tengerek, ma van a napjuk. Persze mondhatjuk, hogy nekünk nincs tengerünk, nem a mi dolgunk, de egyébként meg a mi dolgunk. Pont a múltkor magyarázták el nekem is kicsit mérehatóban, hogy azt gondoljuk, hogy van víz. Víz van, csak az sós. Édes víz nem tudjuk, hogy meddig lesz. Márpedig akkor lesz nagy civakodás. Úgyhogy ezért is, meg amúgy is, mert megérdemlik. Hírek után zenélünk, és persze hozom a rock krónikákat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Rossz hír az allergiásoknak, egyre több a pollen a levegőben. Elindult itthon a füles kubik számlálás. Szerdáig kitart a kánikula, aztán lehűlés jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék, virágporak közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfűfélék, a csalánfélék, az útifű és a hárs pollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások szedjék rendszeresen a felírt gyógyszereket, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Füles kubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A cél, hogy pontosabb képet kapjanak a füles kubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártanyagyiset honlapján elérhető oldalon van az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, boldogan fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
1: Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek a Bács-Kiskunvár megyei Vaskút közelében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. Egy ritka római kori tetőcserepet is találtak. Ez a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat tegnap Monte Carlóban. A világbajnoki pontversenyt vezető olasz versenyző sikerével 66 pontra növelte előnyét. A versenysorozat jövő héten Barcelonában folytatódik. Sok napsütés várható ma, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső ritkán fordulhat elő. 27-32 fokot ígérnek. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, többfelé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, sok felé eshet, és kicsit vissza is eshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, kellemetes hétfő reggelt mindenkinek, főleg annak, aki hisz abban, hogy egy hétfő reggel lehet kellemetes. Na szóval, 69-ben e napon kérték meg a Rolling Stones tagjai alapító gitárosukat, Brian Jones-t, hogy hagyja el az együttest. Mert hogy problémái és függőségei miatt már nem tudott együtt dolgozni a többiekkel, ekkor jött Mick Taylor, Jones pedig sajnálatos módon alig egy hónappal később elhunyt. Másik banda, 74, a Yes, a progresszív rock egyik legfontosabb billentyűse, Rick Wakeman. E napon jelentette be, először, hogy kilép a zenekarból, miután elégedetlen volt az akkori album zenei irányvonalával. A The Who pedig 79-ben Nagy-Britanniában megjelentette kultikus dokumentumfilmjének kísérő lemezét, a The Kids Are Alright-ot, amely a korai időszakuk legnagyobb élő robbanásait gyűjtötte össze. Na, majd még itt lapozgatunk, jó? 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: közlekedés.
1: Jó utat, balesetmentes közlekedést, sávzárás továbbra is a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál. Korlátozások a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén, és elég méretes útszűkület a 13. kerületben a Gogol utcában, a Visegrádi utcánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben. Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
2: Autódaru, Kósvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Második világháborús bomba került elő Gyulafirátóton. Milliós tömeg előtt misézett a pápa Madridban. Egyelőre marad a napos nyári idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta a rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
8: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, egyszerűleges hónap, évszak milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
7: Második világháború szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kilós robbanóeszközt kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtószerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le. Ez több mint 70 helyi lakost érintett. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen. Erről beszélt 14. Leó pápa tegnap a madridi úrnapi misén. A szabadtéri szertartáson majd a körmeneten mintegy 1.200.000 hívő vett részt. A madridi mise a pápa egyhetes látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt. Spanyolországban utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Odupark épül madaraknak, denevéreknek Szegeden. Ez uniós támogatással készül majd a Maros-Tiszai torkolata közelében, várhatóan jövő tavasszal adhatják át. Csak nem 500 madár és denevér odút, vércseládát és kuvik odút telepítenek ide. A szakemberek azt remélik, hogy ezzel segítenek megtelepedni a csípőszúnyogokkal táplálkozó fajoknak, és kevesebb lesz a vérszívó. Napos időnk lesz, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol nem teljesen kizárt egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Napközben ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, több felé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz, 26-33 fok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, remélem a közlekedés rendben van. Apropó közlekedés, olyat találtam, hát álljunk vigyázba. 1903 a dátum. Kicsiny hazánkban e napon indult el az első menetrend szerinti autóbuszjárat. És nem, országunk vízfejűségének ellenpéldája nem a fővárosban, hanem Miskolc és Diósgyőr. Bizony, a pontos útvonal a Miskolci Városház tér és a Diósgyőri Városháza között közlekedett, összekötve a két ekkor még teljesen különálló települést. Nem a mai értelembe vett hatalmas autóbuszokat kell elképzelni, hanem 8 személyes benzinmotoros, hát igazából ilyen társas gépkocsikat, tehát nevezzük autómegosztásnak, amelyeket magánvállalkozók üzemeltettek. A kocsik napközben óránként egyszer indultak el, de megbízhatóan, követve a kifüggesztett időpontokat, az utazásért 60 fillért kellett fizetni, ami abban az időben kifejezetten drága mulatságnak számított, nagyjából egy munkás napi bére. Bár a kezdeményezés technológiaiak forradalminak számított, a vállalkozás végül gazdasági kudarcba fulladt a helyi utazó közönség szokásai miatt. Hát például, mert hogy Miskolcon már 1897 óta dübörgött a villamos közlekedés, ami sokkal kényelmesebb és gyorsabb és olcsóbb volt. Na most, ráadásul az utak nagyon rosszak voltak, ugye? Valami nem változik, ezért rettenetesen zöcskülöttek ezek a gépjárművek, úgyhogy maradtak az emberek a síneken. Így az első buszvonal gyakorlatilag az érdeklődés hiánya miatt hamarosan megszűnt. Na de hát akkor is az első volt. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, mindjárt megnézzük, kivel tudnak elticsekedni a mai születésnaposokat.

0: Rock FM.
1: Fél nyolc, jó utat, jó munkát, kellemes iskolába, óskolába érkezést. Mindjárt itt a vége, kedves diákok. Jó hírek, információk, aztán pedig nézzük a születésnaposunkat. Egy hölgy lesz ő. És persze a hírek után is zenélünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Szolgálatba állnak a Vöröskereszt önkéntesei a Balatonnál. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. Nyárias meleggel indul a hét, majd lehűlés érkezik. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csaknem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb sérülések és a súlyosabb rosszullétek ellátásában, mondta a rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
3: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentettek, és csaknem 60 ezer sérülést láttak el.
2: Tovább csökken a Balaton vízszintje. A tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogy vármegyei napilap arról írt, hogy Balatonfenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, 5 megsebesült egy fegyveres terrortámadásban tegnap Izrael középső részén. A tettes több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. A hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított. Nem lesz főnök a kutya attól, hogy az ágyban alszik, derítette ki egy kutatás. Sok gazda attól tart, hogy kedvence túlzottan magabiztossá válik, ha vele egy ágyban pihen. Szakértők szerint azonban az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban, és higiéniai akadálya sincs, ha az állat egészséges és rendszeresen gondozzák. A legfontosabb szempont az, hogy mindketten nyugodtan tudjanak pihenni. Sok napsütés várható ma, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső ritkán fordulhat elő. 27-32 fokot ígérnek. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, többfelé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, sok felé eshet, és kicsit vissza is eshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9

103.9 Rock FM. Jó utat, jó munkát és boldog születésnapot. No kérem tisztelettel. Hát egy velszi hölgyről van szó. Bizony. 1951-ben született Bonnie Tyler. Vagyis hát igazából Gaynor Hopkins. Akiről sokan azt hiszik, hogy biztos rommá dohányozta magát, és hogy ennek köszönheti a rekettes karcos hangját, ám a valóság egészen más, szóló karrierje kezdetén még tök tiszta volt, hagyományos ilyen, semmilyen pop hangja volt. 76-ban 25 évesen hangszál csomókat találtak nála. Emiatt meg kellett műteni. Az orvosok szigorú 6-7-es némasságot írtak elő neki a gyógyuláshoz. Tyler egy alkalommal dühében azonban elordította magát, ami maradandóan felsértette a még gyógyuló hangszálait. Szentül hitte, hogy a karrierének vége. Ám amikor visszatért a stúdióba, kiderült, hogy a fémesen rekett, füstös hang, a női Rod Stewartként is emlegették, zseniális a negyedi, és azonnal meghozta számára a globális áttörést. Ő volt a legelső női előadó művész, akinek az albuma azonnal brit slágerlista legelső helyén nyitott, ez 83 volt. És hát ő is egy pillére volt a nagy kulturális hídnak, az első nyugati rockénekesek egyike volt, aki a vasfüggöny mögé utazhatott annak idején a Szovjetunióba. Úgyhogy Bonnie Tyler, 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! A belvárosban óvatosan lezárás van a Szív utcában, a Lövöldet tér és a Németh László utca között, de ugyancsak sávzárás van a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében is. Na meg még mindig megvan a sávzárás Kőbányán a Fehér úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.

0: Hány a pizzami.hu
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Start 15 óra.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
0: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
0: Kaisai.hu.
5: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Egyre több a pollen a levegőben. 2000 éves településre bukkantak Vaskúton. Szerdáig kitart a kánikula, aztán lehűlés jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék, virágpora közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfűfélék, a csalánfélék, az útifű és a hárs pollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások szedjék rendszeresen a felírt gyógyszereket, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Füleskuvik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a faj állományának felméréséhez. A cél, hogy pontosabb képet kapjanak a füleskuvik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élőkörnyezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
8: Éjszaka füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártanyagyeset honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, boldogan fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
7: Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek a Bács-Kiskunvár megyei Vaskút közelében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. Egy ritka római kori tetőcserepet is találtak, ez a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Andrea Kimi Antonelli a Mercedes pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat tegnap Monte Carlóban. A világbajnoki pontversenyt vezető olasz versenyző sikerével 66 pontra növelte előnyét. A versenysorozat jövő héten Barcelonában folytatódik. Napos időnk lesz, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol nem teljesen kizárt egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Napközben ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, több felé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz, 26-33 fok.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

89 Rock FM, jó utat, jó munkát, boldog hétfőt mindenkinek. Hoppálá, éljenek a medárdok és a helgák. Kedves medárdok, tessék a nyár szempontjából intézkedni. No, ígértem egy kis filmtörténelmet. Nem sokára majd azzal folytatjuk. Jó, de persze addig is.

9 Rock FM, esküszöm, emlékszem rá, amikor annak idején kölök koromban még valamelyik rokon, valamelyik unokatesó mesélte, hogy olyan filmet látott, másolt VHS-en, hangalámondással, amiben volt egy ilyen furcsa szellem. Hát persze, Ghostbusters! Mert hogy a mai naphoz kapcsolódik, kérem tisztelettel, 1984. június 8-án az egyik legnagyobb sikertörténetét indította el a filmiparnak, tarolt a kasszáknál, de hát egy komplett kulturális jelenségé vált. Ezt nem tudom, tudtuk-e, de egyébként a forgatókönyv ötletét azt Dan Aykroyd hozta, akinek a családja generációk óta foglalkozott a spiritualizmussal. Spiritizmussal. Nem ugyanaz, igen. Dan Aykroyd eredetileg egy sokkal sötétebb ilyen science fiction jellegű filmet képzelt el, ahol a szellemírtók az űrben, meg más dimenziókban harcolnak. Aztán jött Ivan Reitman rendező, és az ő javaslatára hozták le a történetet a földre, New Yorkba, takarító cég, földhöz ragadtabb forgatókönyvet végül aztán közösen írták meg, Harold Ramis is, Egon is részt vett benne, 2 hetes munka során, hát az egyáltalán nem sok. A nagy szereposztási váltás, eredetileg John Belushi lett volna a főszereplő, Peter Venkman, de hát ugye az ő sajnálatos 82-es halála után kapta meg a szerepet Bill Murray, a másik isten. Zsenialitása abban rejlett, hogy a szövegei nagy részét ott helyben a forgatáson improvizálta. Akkor minek kellett forgatókönyvet írni? Mindegy. John Candy is szerepelt volna benne, de mivel ő nem értett egyet Louis karakterének irányvonalával, ezért Rick Moranis ugrott be a helyére. Egyébként pedig hát a főcímdal körüli botrány ismeretes. Huey Lewis perelte be Ray Parker Jr., mert hogy a főcímdalának ritmusa és basszus mellett egy gyanúsan hasonlított az ő egyik dalára. Később egyébként által kiderült, hogy a film készítői a vágás során eredetileg tényleg Huey Lewis dalát használták idéglenes zenei aláfestésként, és amikor felkérték Parkert a végleges szám megírására, akkor ezt a hangulatot kérték tőle. A biztos, hogy óriási volt a kasza, mert hogy készült 30 millából, és lett belőle 300. Akkor. Azóta meg. Hey! Úgyhogy, hogy a gondok, hol? Ghostbusters. Jaj, szép, régi szép idők. 103.9 Rock FM. Utakon remélem minden rendben. Mégiscsak hétfő van. Na zenéjünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Elindult az új éghajlati portál. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. Egyelőre marad a napos nyári idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta a rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
2: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, egyszöleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
1: Második világháború szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kilós robbanóeszközt kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtószerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le. Ez több mint 70 helyi lakost érintett. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen. Erről beszélt 14. Leó pápa tegnap a madridi úrnapi misén. A szabadtéri szertartáson majd a körmeneten mintegy 1.200.000 hívő vett részt. A madridi mise a pápa egyhetes látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt. Spanyolországban utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Odupark épül madaraknak, denevéreknek Szegeden. Ez uniós támogatással készül majd a Maros-Tiszai torkolata közelében, várhatóan jövő tavasszal adhatják át. Csak nem 500 madár és denevér odut, vércseládát és uvik odut telepítenek ide. A szakemberek azt remélik, hogy ezzel segítenek megtelepedni a csípőszúnyogokkal táplálkozó fajoknak, és kevesebb lesz a vérszívó. Sok napsütés várható ma, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső ritkán fordulhat elő. 27-32 fokot ígérnek. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, többfelé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, sok felé eshet, és kicsit vissza is eshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM. Na és ha már ma reggel egyet filmeztünk, hiszen megemlékeztünk a 84-ben, e napon volt a Ghostbusters premier, akkor könyvezzünk is, jó? Párban járnak, és ránk fér. 1984. Nem a dátum, ez a címe. 1949. június 8-i londoni megjelenése a legendás Orwell regénynek, a világirodalom és a politikai gondolkodásnak egy nagyon-nagyon fontos állomása, mert hogy a könyv nem csak egy izgalmas disztópia, ugye, hanem egy tűpontos figyelmeztetés, amelynek kifejezéseit a mai napig használjuk a mindennapokban. Sokáig tartotta magát egyébként a legenda, hogy Orwell egyszerűen megfordította az írás évének utolsó két számjegyét. A valóságban a regény munkacíme sokáig

az utolsó ember Európában volt, de a kiadója beszélte rá a piacképesebb címre. Egyébként Orwell skóciai Jura szigetén található elszigetelt házában írta a művet, miközben súlyos gümőkorral, ismertebb nevén TBC-vel küzdött. Olyan gyenge volt, hogy az ágyból felkelni is alig tudott, mégis maga gépelte le a teljes kéziratot egy mérhetetlenül rozoga írógépen, mert hogy nem talált gépírónőt, aki hajlandó lett volna elutazni a távoli szigetre, és hát mint ismeretes, fél évvel a könyv megjelenése után itt is hagyta a földi létet. Ugye? És hát hogy is vannak ezek a fogalmak, amik megszülettek? 1949-ben? Nagy testvér? Gondolatrendőrség? Vagy a double think? A képesség, hogy valaki két egymásnak teljesen ellentmondó állítást egy időben igaznak fogadjon el? A háború béke? A szabadság szolgaság? A tudatlanság erő? Oh my gosh! Hát egyébként a sztálini Szovjetunió és a totalitárius rendszerek kíméletlen kritikája volt, a sors igazi fintora, hogy mindkét politikai oldalon félelmet keltett, azonnal betiltották, nálunk is, 1989-ben jelenthetett meg legálisan. Meglepő módon az USA-ban néhány iskolában és könyvtárban is megpróbálták betiltani, 60-as, 80-as években, mert egyes helyi vezetők szerint szexuális tartalmat tartalmazott. Wow! Úgyhogy így. Egyébként kedves ma születettek, azért ezzel is el lehet dicsekedni. De mai napon jelent meg George Orwell 1984 című regénye. 103.9 Rock FM, na zenéjük!

0: közlekedés.
1: Jó utat, balesetmentes közlekedés, sávzárás továbbra is a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál. Korlátozások a 7. kerületben a Madács Imre tér környékén, és elég méretes útszűkület a 13. kerületben a Gogol utcában, a Visegrádi utcánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. smartsportexpo.hu.
3: Az én tökéletes párosom, egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapart Fest, Rátkeve, Des, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sziszi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
6: Ha több fronton kell helytállnod,
7: le kell adni a prezentációt.
6: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
8: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
10: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
11: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
12: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.

0: 103.9. Rock FM. Hírek.
1: Ismét látszik a Majom-sziget a Balatonon. Katonai erejét demonstrálhatja Észak-Korea. Nyárias meleggel indul a hét, majd lehűlés érkezik. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket, mondta a rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról, csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokus sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
1: Tovább csökken a Balaton vízszintje. A tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogy vármegyei napilap arról írt, hogy Balatonfenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, 5 megsebesült egy fegyveres terror támadásban tegnap Izrael középső részén. A tettes több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. A hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított. Egy új 10.000 tonnás romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelte el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera kiemelte, a bejelentés néhány nappal Xi Jinping kínai elnök fenyeni látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Napos időnk lesz, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol nem teljesen kizárt egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Napközben ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, több felé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz, 26-33 fok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog hétfőt mindenkinek, drukkoljunk a medárdoknak, én meghozom a zenéket, ezt az órát is teletöltjük, és na, hogy a legjobbak és a legnagyobbak szólnak majd, utakon vigyázzunk, mindig.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

tűzszel, egész nap csak együtt volt. Egymás kezét fogva,

başala savakra. Meyeket çabı işmektin. Az előző bából telefonáltunk.

93 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Egyre több a pollen a levegőben. 2000 éves településre bukkantak Vaskúton. Szerdáig kitart a kánikula, aztán lehűlés jön. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék, virágpora közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfűfélék, a csalánfélék, az útifű és a hárs pollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások szedjék rendszeresen a felírt gyógyszereket, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Füles kuvik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A cél, hogy pontosabb képet kapjanak a füles kuvik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható. Mondta el rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni. Később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártanyagyiség honlapján elérhető oldalon van az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, boldogan fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
1: Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek a Bács-Kiskunvár megyei Vaskút közelében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. Egy ritka római kori tetőcserepet is találtak. Ez a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Andrea Kimi Antonelli a Mercedes pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat tegnap Monte Carlóban. A világbajnoki pontversenyt vezető olasz versenyző sikerével 66 pontra növelte előnyét. A versenysorozat jövő héten Barcelonában folytatódik. Sok napsütés várható ma kevés fátyol és gomoly felhővel, eső ritkán fordulhat elő. 27-32 fokot ígérnek. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, többfelé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, sok felé eshet, és kicsit vissza is eshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM-ben, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mi pedig a hétfői Rock délelőtt, hát nagyon gyorsan elment a hétvége, hát most mit csináljunk? Az idő az ennyire gyorsan száll, hogy az időjárás milyen, arról inkább a jó ízlés keretei között nem tudok beszélni, mert olyan, hogyha azt mondom, hogy most süt a nap például, ez csak példa volt, akkor már mindjárt elkezd esni az eső, vagy beborul az ég, úgyhogy inkább ezt ne feszegessük, azt viszont nyugodtan feszegethetjük, hogy ezen a héten is a legjobb rockzenékkel leszünk, úgyhogy mindenképpen érdemes csatlakozni, és kell is, online streamen is, akár www.rockradio.hu, ott vagyunk. Na most a Van Halen érkezik, amely az egyik legőrültebb és legismertebb dalát hozza el most, ez nem más, mint a Hot for Teacher, amely 1984-ben jelent meg 1984 című albumukon, és ez volt az utolsó kislemez a klasszikus David Lee Roth korszakból, mielőtt az énekes elhagyta a zenekart. A Hot for Teacher tökéletesen összefoglalja, hogy miért lett a Van Halen az egyik legfontosabb hard rock zenekar. Eddie Van Halen villámgyors gitárjátéka, David Lee Roth humora és Alex Van Halen energikus dobolása egyszerre van jelen benne. Ez a Van Halen és a Hot for Teacher.

103.9 Rock FM és a Guns N' Roses folytatja, akik 2026-ban is turnéznak ezerrel, hát azért már jó ideje tolják ők is, és szerintem nem is bírnak nagyon lassítani. Amerikától egészen Európáig tart a turné, a csapat élén Axl Rose, Slash és Duff McKagan felállásával, továbbra is ugyanazzal az energiával a nagy visszatérésük óta. A turné egyébként március 28-án elindult Mexikóban, Monterreyben, az európai szakasz pedig Lengyelországban startol, két glivicei arina koncerttel, ami hozzánk is az egyik legközelebbi állomás, de ami igazán izgalmas, hogy december 2-án tavaly megjelent két kislemez, hát két dal egészen konkrétan, és a Nothing és Atlas az a címük, és 2023-ban adta ki a Guns N' Roses új dalokat, úgyhogy éppen itt volt az ideje ennek a kettőnek, a General és Perhaps volt a dalok címe, és most már azért a rajongók ugye elkezdtek gyanakodni, hogy esetleg készül egy új Guns N' Roses lemez, hát szerintem is gyanús, de amíg gyanakszunk, addig jön az egyik legnagyobb klasszikusunk, ez a Sweet Child of Mine.

popzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, na azt mondja Pantera, akik újjáalakulásuk után már februárban, tavaly februárban, ugye 2025. február 3-án voltak itt Magyarországon már másodszor. Hát ugye először annyian voltak rájuk kíváncsiak, hogy jöttek Magyarországra, hogy dupla bulit kellett tartaniuk, és aztán utána már okosabbak voltak, és a Papp László Budapest Sportarénában léptek fel, és most még okosabbak lettek, mert hogy 2026. június 11-én a Metallica vendégzenekaraként lépnek majd színpadra. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha valaki azon a koncerten ott lesz, akkor az felejthetetlen élmény lesz neki. Annál is inkább, mert ott ugye két legyet ütünk egy csapásra, mindjárt egy Metallica, és még előtte egy Pantera, úristenet, el fogunk ájulni, az biztos. Hát ennek örömére meghallgatjuk a Cemetery Gates című dalt, amely 1990-ben megjelent Cowboys from Hell című anyaguk egyik legnagyobb durranása. És most, hogy beszélek, hát most így gyúlt fény az agyamban, már ha egyáltalán van ilyen, már egyáltalán van fény és van agyam. Hát ezen a héten csütörtökön van az a június 11-e. Na Pantera, Cemetery Gates.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt. Hát hölgyeim és uraim, nagyon gyorsan megy az idő, eltelt a hétvége, és már június 8-a van, tehát még most volt hip-hop elseje, aztán már hip-hop 8-a, és tulajdonképpen nekünk semmi más dolgunk nincsen, csak jól érezni magunkat, hát ugye itt a nyár tombol, bár az időjárásról ugye megbeszéltük, hogy nem beszélünk, és egy a lényeg, hogy jól érezzük magunkat, tesszük mindezt a legjobb rockzenékkel. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha otthon van, jó utat, ha otthon pízik, jó pihit. Az AC/DC érkezik, akik még mindig turnéznak, hát 2026-ban is, júliusban kezdenek el turnézni, Észak-Amerikában és Kanadában, de ide most nem jönnek, már hogy nem Magyarországra, hanem úgy Európába. És egyik legismertebb himnuszokkal folytatjuk, ez a TNT, amely eredetileg 1975-ben jelent meg az ausztrál TNT albumon, majd később a nemzetközi High Voltage lemezre is felkerült. A dalt Bon Scott, Angus Young és Malcolm Young írta, és hamar a zenekar egyik védjegyévé vált. Na, gyere te védjegy, ez az AC/DC és a TNT.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM és Brian Adams érkezik, aki érkezik, hölgyeim és uraim, amit mondtam, az énekes dalszerző Roll with the Punches című turnéját bonyolítja éppen, és hát ugye ezekhez a turnékhoz mindig adnak egy-egy újabb dátumot, és nemrégiben derült ki, hogy Brian Adams Magyarországra érkezik, rengetegszer volt már nálunk, egészen konkrétan 8. alkalommal lesz itt a világhírű kanadai rockstar, 2 évvel ezelőtti estje után, december 16-án ismét őt köszönhetjük, vagy ő köszönt bennünket leginkább az MVM Domban. Kanada egyik legsikeresebb zenésze csaknem 5 évtizede tartó karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és valami elképesztően energikus mind a mai napig, és hát 2 évente így is úgy is eljön Magyarországra. Ez lesz a 8. alkalom, hogy megérkezik hozzánk. Brian Adams, Run to You.

103.9 Rock FM, hát ha én azt mondom, hogy Santana és Rob Thomas, hát szerintem akkor mindenki egyetlen egy dalra gondol, ez pedig nem más, mint a Smooth, amely 1999 nyarán jelent meg. Hát én komolyan mondom, hogy ilyenkor jön rá az ember, hogy mennyire megy az idő. 1999, tehát 27 évvel ezelőtt a Supernatural album első kislemezeként, és minden idő egyik legsikeresebb pop-rock együttműködésévé vált. Hát a Smooth 12 egymást követő héten vezette az amerikai Billboard listát, különleges rekordot állított fel. Ez volt az utolsó első helyezett dal a 90-es években, és az első lista vezető sláger a 2000-es években. A szám összesen 37-ig maradt a top 10-ben, és Santana pályafutásának legnagyobb sikere lett. A dalért 2000-ben 3 Grammy-díj is járt. Az év felvétele, az év dala és a legjobb pop kollaboráció kategóriákban győzött. A Billboard történetének egyik legsikeresebb kislemezeként tartják számon, és sokáig a Hot 100 lista második legeredményesebb dalának számított. Különlegessége a Santana féle latin gitárhangzás és Rob Thomas karakteres énekének találkozása, lendületes ritmus, nyárias hangulat és azonnal felismerhető gitárfutamok. Santana, Rob Thomas, Smooth.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: Kaisai.hu.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: Ha több fronton kell helytállnod,
6: le kell adni a prezentációt!
5: Siess, mert elkésünk! Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás!
7: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Lóerők éjszakája, június 13. Tököli reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája, június 13. Tököli reptér. Start 15 óra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, de már délután folytatjuk, ugye hamar elment a hétvége, hát hamar megy ez a hétfő is, aztán mindjárt már megint hétvége lesz, arról nem is beszélve, hogy hamar megy ez a hónap, tehát június 8-a van, mindjárt itt a június közepe, aztán szépen átbillenünk és elhaladunk itt a fene tudja, hogy merre. Egy a lényeg, együtt vagyunk, hallgatjuk a legjobb rockzenéket, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, jó pihit, és online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, és meg lehet hallgatni a Golden Earring együttest, akinek 1973-ban jelent meg Greater Love című nemzetközi sikere, amely meghozta az áttörést a holland bandának. A Greater Love a rock történelem egyik legismertebb autós himnusza, lendületes basszus témája, fülbemászó gitárriffek és a hosszú improvizatív hangszeres részek miatt sokan minden idők egyik legjobb országúti rock dalának tartják. Nem véletlen, hogy számos szavazáson a világ legjobb vezetős dalai közé választották, gyakran olyan klasszikusokat megelőzve, mint a Deep Purple és a Highway Star. Na jó, jöhet a Golden Earring és a Radar Love.

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103 9 Rock FM és a Tillizén legnagyobb klasszikusa érkezik, hát szerintem nyugodtan kimondhatom, mert senkit nem fog meglepni, ez a The Boys Are Back in Town, amelyet 1976-ban adtak ki, a Jailbreak című albumuk első kislemezeként, az ír rock zenekar egyik legnagyobb, sőt a legnagyobb slágere lett ez. Érdekesség, hogy a banda eredetileg nem is tartotta a lemez legfontosabb dalai között, de a történet szerint két Kentucky rádiós DJ kezdte el folyamatosan játszani a számot, ami akkora lendületet adott neki, hogy végül megmentette az albumot, és talán magát a zenekart is. Ugye mennyi minden köszönhető nekünk rádiós műsorvezetőknek? Na mindegy is. A The Boys Are Back in Town egyik legnagyobb erőssége, Phil Lynott karizmatikus éneke és a Thin Lizzy védjegyévé vált ikergitáros hangzás, amelyet Scott Gorham és Brian Robertson teremtett meg. A Rolling Stone szerint, a rangos zenei magazin szerint éppen ez a páros gitárjáték tette halhatatlanná ezt a felvételt. A szerzemény az évek során igazi rock klasszikussá vált, szerepelt a Rolling Stone minden idők legjobb dalait összegző listáján. Ez a Thin Lizzy és a The Boys Are Back in Town.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autó csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban óvatosan érdemesebb vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-ason Magyaródnál új terelést építettek ki, a 60 irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek, a munka csomóponti zárással nem jár. Az M6-oson Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható, plusz 30-20-9-9-9-9-9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már jön is a Starship, és az It's Not Enough.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM, ma hello mindenkinek, én Csizinszki. Mondjuk ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, amely már hétfőn délután folytatódik, már egy óra is elmúlt, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok. Abban megegyeztünk, hogy teljesen mindegy, hogy június van, vagy július, vagy augusztus, vagy mondjuk mit tudom én, február. Az időjárás az olyan, amilyen, arról nem beszélgetünk, beszélgetünk viszont a legjobb rockzenékről, és arról, hogy mennyire jó ezeket együtt meghallgatni. Hát ugye érkezik a Red Hot Chili Peppers, akiknek a basszusgitárosa Flea nemrégiben, azaz konkrétan március 27-én kiadta élete első szóló albumát, Honora címmel. Érdekes, hogy hát már csak nem 50 éve van a rock szintéren, és most jutott eszébe így szólóban albumot kiadni. Hát az a helyzet, hogy ez nem akármilyen album, mert hogy ez nem egy rock album, hanem inkább jazzes, és a lemezen Flea a basszusgitár mellett trombitán játszik, énekel, és természetesen ismert muzsikusok egész sora vonul fel a dalokban, úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem mindenkinek tetszene. Ez is.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Love is life, rockzenék a 80-as évekből.

103.9 FM írja az Útinform, hogy az egyes főúton Biatorvágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, a 2-esen, már a 2-es főúton Vácon a Honvéd utcánál csatornázók dolgoznak, a 34-es kilométer környékén útszűkület és sebességkorlátozás követel figyelmet, a 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsi és átkelési szakaszán a főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a 11-es főúton Szentendrénél a 22-es kilométernél burkolat felújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra lehet számítani, ami napközben torlódást okozhat, és Esztergom átkelési szakaszán még mindig a 11-es főúton a 60-as és a 62-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen kell áthajtani. Plusz 36 20 99 909, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és már is jön a frenetikus Queen, ez a Hammer to Fall. Yeah!

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

több mint 50 millió eladott lemez. 1969 óta írják ők a metal történelmet, és olyan örök klasszikusokat adtak a világnak, mint a Breaking the Law, vagy a Painkiller. Frontemberük pedig Rob Halford nem csak a hangjával, hanem legendás bőrfém szettjeivel is meghatározta a műfaj arculatát. Bizony, ők nem más, mint a Judas Priest, és szeptember 1-én a Pap László Budapest Sportaréna színpadát fogják felrobbantani. Hát 4 év után térnek vissza hozzánk, mégpedig friss Faith Keepers turnéjukkal. Egész eddig az Invincible Shield turnéval turnéztak, de azt befejezték, és most frisset kezdtek, és ebben mi is beleestünk, úgyhogy ennek nagyon, de nagyon örülünk, és hogy ezt az örömöt még tetézzük, állítólag idén friss albummal jelentkeznek. Itt a Judas Priest és a Turbo Lover.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Autódarú Kosvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
7: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
8: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Pap László Arénában. smartsportexpo.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, hát bizony, bizony, már hétfő délutánban a hétvége gyorsan elment, de hát gyorsan el fog menni ez a hét is, aztán majd csak nézünk utána, meg nézünk a június után, meg a július után, meg az augusztus után. Most egy picit ugyan előre szaladtam, de tulajdonképpen szerintem igazam van, rettetesen szállnak a napok, órák, pillanatok, évek, mit tudom én, de az nem mindegy, hogy hogyan. Az nem mindegy, hogy milyen zenével, és az biztos, hogy a legjobb rock zenékkel a legjobban töltjük el az időt. Hát, ha azt mondom, hogy Metallica, már szerintem mindenkinek konkrétan a könyökén jön ki, hogy június 11-én és 13-án a Puskás Arénában lép fel a csapat, 8 év után M72 turnéjuk keretein belül, ami most csütörtökön és szombaton lesz. Jézus Mária, hogy elment az idő, most csütörtökön és szombaton, itt lesz a Metallica, Magyarországon fel fognak lépni, és mi tombolni fogunk azon a koncerten. Na, hát akkor ennek örömére jöjjön a legszebb power balladájuk, a Nothing Else Matters.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, na azt mondja, hogy Kiss, akik ugye 2023-ban visszavonultak, hát jó, visszavonultak, úgy vonultak vissza egyébként, itt is voltak Magyarországon a visszavonulós turnéjukkal, hogy Gene Simmons kimondta, hogy a Kiss klasszikus minkben és jelmezekben nem fog többé színpadra állni, jó. De hát anélkül meg viszont megteheti, hát így kellett csinálni, hölgyeim és uraim, és pont ezért fognak majd maszk nélküli koncerteket rendezni, mégpedig Landlocked in Vegas címmel, majd Las Vegasban nyilvánvalóan november 13-a és 15-e között, aztán közben készül a Kiss Avatar Show, amely majd állítólag 2028-ban jön, szóval azért ugye a fiúk nem pihengetnek, nem lehet róluk azt mondani, hogy most úgy hátradőlnek és élvezik az életet, hanem élvezik még mindig a színpadot, ami egyébként nagyon durván nekik való, hát hogyha vitálisak, ha éreznek magukban energiát, akkor miért ne? És ha már itt tartunk, akkor most jöjjön maszk nélküli korszakuk egyik legnagyobb slágere, ez a Kiss és a Lick It Up. Yeah!

103.9 Rock FM, na ennyi volt már a rock délelőtt, érkezhet a rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel. Klamancsa Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night, én pedig arra bíztatok mindenkit, hogy találkozzunk holnap is. Ugyanitt, ugyanekkor, akkor már egy keddi rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét. Csizinszki Éva vagyok, ő pedig a Def Leppard és a Rock of Ages.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a hétfői Rock délután. Kellemes délután kívánok, Lamancsa Krisztián vagyok. Egyesek azt mondják az időjárásra erre a hétre, hogy elintéz bennünket, mások pedig azt mondják, hogy normál nyári időjárás van. Hol van az igazság? Hát természetesen a kettő között, mert ugye a hét elején 30-31-32 fok is lehet, de a túlnyomásos időjárásban vagy a kánikulában, mert hogy mégiscsak nyár van, néha-néha jön a csicsa, dirdúr és a záporok és az ivatarok, viszont ami igaz, hogy szerdától a hidegfront az elintézi a 30 fok körüli csúcsokat, és utána már csak 22-24 fok lesz. Sosem kell lemondanunk a nyárról, ezekben a hetekben és ezekben a hónapokban, csak olyan változatos, azt hiszem így szokták ezt diplomatikusan mondani. Status quo, what you're proposing most a Rock FM-en kellemes délután.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a budapesti közlekedésből Rock FM hallgatók a következőket mondják. Hétköznapi lezárás van a pesti alsó rakparton hétfőtől péntekig, és valószínűleg a nyári szezonban minden hétvégén hétvégi lezárás van. Így megy ez már hetek óta. Sávlezárás van a Jászberényi út Szervíz útján, és van még egy sávlezárás a Bécsi úton befelé, ez csak egy-két napig tart. Félpályás lezárás van a harmadik kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál, és szakaszos és időszakos sávlezárás van a Kerepesi úton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

0630 953, ha valaki emlékszik a Tears for Fears munkásságára a 80-as évek elejéről, akkor mintha a 80-as évek közepén nem egészen abban a stílusban zenéltek volna, ahogy az egész karriert elindították. Két barát alapította a csapatot, 1981-ben Roland Arzabal és Kerr Smith, korábban a Graduate együttesben játszott.

magyarok, és több próbálkozás után találták a Tears for Fears nevet egy könyvből, melynek címe Primal Scream. Egyébként milyen érdekes, volt ilyen angol csapat is ugyanezzel a névvel, mármint Primal Scream. És aztán megjelenik az első album 1983-ban, a következő album pedig Mindent Visz. Ekkor már 1985-ben járunk, és a vadonatúj album címe Songs from the Big Chair. A közös vállalkozás egyébként 92-ben véget ért egy válogatás lemezzel, az úgynevezett Greatest Hits-el, ezután mindketten önálló útra tértek, Arzabal meg akarta tartani a nevet, és egymás után jelentette meg a lemezeit a 90-es években, de egyáltalán nem volt fele annyira sikeres sem, mint a Tears for Fears 80-as évekbeli munkássága. És aztán 2005-ben újra összeálltak, és kiadtak egy új közös albumot, és azóta is időről időre összeállnak. Erre szokták mondani az igazi rajongók, hogy a Tears for Fears sosem szűnt meg. Pedig a 90-es évek elején igen, Roland Orzabal és Kurt Smith, vagyis a Tears for Fears.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM és a hétfői rock délután is a ZZ Top munkássága örök. A 70-es években szinte még rájuk sem lehetett ismerni. Egyszer régebben láttam egy Facebookos képet, interneten mindenféleképpen kering a kép, érdemes rákeresni, hogyan nézett ki a ZZ Top a 70-es években, és aztán hogyan nézett ki a ZZ Top a 80-as években. Nem mondom azt, hogy köszönő viszonyban sincsenek a képek, de azért picit elgondolkodik az ember, hogyha nincs hozzá magyarázat, hogy olyan, mintha ők lennének, de valahogy nem. Egyébként voltak tagcserék is, és pont a 80-as évektől örökre emlegettük a szenzációs hármast, amelyek közül Frank Beard nem viselt szakállat, Billy Gibbons és Dusty Hill viszont nagyon. Ők voltak mindig az előtérben, pedig a szenzációs hármasként emlegették őket, ráadásul könnyű volt megjegyezni két szakállas, és egy nem szakállas. ZZ Top az elmúlt percekben, a dal címe LaGrange, és térjünk át a 40. évfordulókra, nem ennél a dalnál, hanem az Afterburner albumnál, ami igaz, hogy 1985-ben jelenik meg, de a sikerek bőven átnyúlnak 1986-ra, a Sleeping Bag is, a Stages is, és hát ugye pont most ezekben a hetekben van a sokat emlegetett Rough Boy 40. évfordulója, és ha valakinek ez nem elég, akkor az albumról egyébként ezekben a hónapokban, 1986-ban még a Velcro Fly című dalt is kimásolták, mérsékelt sikereket aratott. Igazából a Rough Boy-tól is többet vártak azokban a hetekben, azokban a hónapokban, de minden idők egyik legjobb rock balladája lett. A gitárjátékot a dal végén percekig sosem feledve. Kellemes délután kívánok, Klamoncsek Krisztián vagyok. Budapesten baleset történt a 11. kerületben a Budafoki úton, ilyeneket tudok Rock FM hallgatóktól. Hétköznapi lezárás van a pesti alsó rakparton, a nyári szünetben vagy a nyári periódusban hétvégén hétvégi, hétközben meg hétköznapi. Sávlezárás van a Jászberényi út szervíz útján és a Bécsi úton befelé is, ez utóbbi csak egy-két napig tart. Félpályás lezárás van a 3. kerületben a Királyok útján, a Pünkösdfürdő utcánál, és van egy szakaszos és időszakos sávlezárás a Kerepesi úton. Jó utat kívánok! Ha már a legnagyobb sztároknál tartunk évtizedekre, akkor mit is lehet ehhez a dalhoz mondani? Talán a legismertebb dal az albumról 1984-ből, melynek címe Works, Email Queen és a Radio Gaga.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, Lenny Kravitz az elmúlt percekben és az egyik legjobb a pályafutásból több évtizeden át, a Fly Away. Lenny Kravitz 62 éves ebben az évben, régen volt, amikor elkezdte az egész karriert, 1989 körül, tulajdonképpen már 1985-ben találkozott a hangmérnök billentyűs basszusgitáros Henry Hirschel, akivel első demóját készítette, és aztán a szunnyadó évek 1989-ig, majd utána az első album, nagyon-nagyon kevesen ismerték, mégis a lemez pozitív fogadtatása után több híres zenész, Tom Petty, Bob Dylan és David Bowie is invitált a turnéra. Aki emlékszik a második albumára a 90-es évek elején, na ott lehetett igazából megismerni, mint ifjú titán Lenny Kravitz munkásságát, hiszen az amerikai slágerlistán az első 10-es mezőnybe került az It Ain't Over, Till It's Over dala, de voltak zenei kilengések is, nem is rosszak. 1990-ben Kravitz Madonnának írta a Justify My Love című dalt, nagy botrányt kavar, de miután az MTV betiltotta a dalhoz tartozó videót, több mint 500 ezer példányban kelt el egyetlen egy Madonna dal. 1991-ben pedig a francia énekes színésznő Vanessa Paradis részére írt és készített egy albumot, melyen a legtöbb hangszeren saját maga játszott. Egyébként együtt is voltak Vanessa és Lenny Kravitz. 1993-ban az Aerosmith számára írt egy dalt Line Up címmel, amely az Ace Ventura állati nyomozó című vígjáték egyik betét dala is volt, és csak ezután jön a harmadik nagylemez, az Are You Gonna Go My Way, ami egy nemzetközi áttörést hozott a számára szerte a világon, és még mindig nem tartunk a 90-es évek végén, amikor az amerikai slágerlisták ismételten egyik legjobb sikere ez a dal, a Fly Away. Demián Ferenc énekel most a Rock FM-en ez a hétfői rock délután.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton, sávlezárás a Jászberényi út szervíz útján, sávlezárás a Bécsi úton is befelé, ez utóbbi egy-két napig tart, illetve félpályás lezárás van a harmadik kerületben a Királyok útján, a Pünköst fürdő utcánál, és szakaszos és időszakos sávlezárás van a Kerepesi úton. Korlátozás van az Üllői úton kifelé, sávlezárások a fővárosban, a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, a negyedik kerületben az Árpád úton, a tizedik kerületben a Fehér úton és a Lehel utcában még mindig a Róbert Károly körútnál. Lezárás a második kerületben a Széher úton és a hatodik kerületben a Szív utcában. Egyirányosítás van a hatodik kerületben a Nagymező utcában és a tizenegyedik kerületben a Neszmély úton, és útszűkületek a Mester utcában is és a tizenötödik kerületben a Pestújhelyi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
2: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
1: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
3: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a hely. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a hétfői rock délután picit nem szórakoztatok senkit Robbie Williams-el ellentétben, mert hogy csúf hírek érkeznek az Útinform-tól. Erős a kamionforgalom jelenleg az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, az M0-as autóút csomópontja és Bicske között szakaszosan a külső sávban álló kamionsorok alakultak ki. Ez a torlódás visszahat az M0-as autóút felől érkezőkre is, de ott már nem csak a kamionok várakoznak. Legalább 5 kilométeres araszolás vár azokra, akik az M0-as autóút felül érkezve mostanában az M1-es autópályára szeretnének felhajtani Hegyeshalom felé. Ezért aztán sokan kerülnek az 1-es főúton, így az M0-as csomópontjától Biatorbágyig ott is teljesen beállt a környék. Budapesten közben balesetek vannak a hétfő délutánban, a 9. kerületben a Közraktár utcában. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán is történt egy baleset, ennek körülményeiről nem kaptam információt, és a 11. kerületben a Budafoki útról is mondtak Rock FM hallgatók balesetet. Köszönöm, jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, éppen most lenne a születésnapja, egészen pontosan tegnap, június 7-én. Prince, Oscar, Golden Globe és 7-szeres Grammy-díjas amerikai zenész, énekes és dalszövegíró, több mint 3 évtizedig volt meghatározó alakja a popzenének. Már 1979-ben jön az első slágerével, akkor még szinte teljesen ismeretlen, 1980-tól amerikai slágerlistás. A 80-as években félig meddig róla szólt a popipar, és a rockzenét, a funkit és a popot úgy tudta vegyíteni, persze még sok minden más műfajt is, mint senki, és a munkásságot átvitte a 90-es évekbe is, ott pedig a jazz funkot hozta vissza, és keverte a poppal egészen elképesztő módon. Nagyon sokan azt mondják, hogy a Purple Rain volt a kiemelkedő album, és róla a címadó dal, de nem csak ez, hanem a 80-as években legalább 3 amerikai listavezető sláger. Bikini a zenei folytatás most a hétfői Rock délutánban a Rock FM-en.

0: A 4. kerületben az Árpád úton, a 10. kerületben a Fehér úton és a Lehel utcában még mindig a Róbert Károly körútnál. Lezárás a 2. kerületben a Széher úton és a 6. kerületben a Szív utcában. Egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton, és útszűkületek a Mester utcában is és a 15. kerületben a Pestújhelyi úton.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Hétfői rock délután csak is a legjobbakkal, hogy lesz-e eső, ezt kérdezik nagyon sokan. Hát ezen a héten elvileg záporok, zivatarok, amolyan kiadós nyári felhőszakadás is előfordulhat, főleg kedden és szerdán, és utána már sokkal mérsékeltebb, de szerdán jön egy hideg front, és az alapvetően hűti az időjárást. Részletek 18 óra után, kellemes délutánt kívánok, Lamoncsa Krisztián vagyok, Billy Idol kezd mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
3: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
4: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissítsd fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, elvileg ennyire csodálatos idő holnap és holnap után már nem lesz, ha csak hőmérsékletekben nem, mert amíg hétfőre a csúcsok 29 és 30 fok, addig a 31-32 állítólag kijár kedre és szerdára. Na ebből következik, hogy időről időre nagyon csúnya felhők jöhetnek, megdörrenhet az ég, és le is szakadhat. Ez legalább két napig tart, össze-vissza, változó intenzitással, alapvetően nem nagyon sok csapadékkal, még csütörtökön is lehet valami, mert hogy szerdára egy hideg front is jön, és az elsősorban a hőmérsékleti értékekben hoz változást, illetve a csapadék mennyiségében, hogyha hoz, akkor még kevesebb lesz, bármennyi is jöjjön csapadéknak kedre és szerdára. Csütörtökre, péntekre és szombatra a maximum hőmérsékletek 22 és 24 fok körül alakulnak, valamelyest hűvösebb lesz a hétvége, hogyha valaki kinézte magának a 25-30 fokokat, na az nem lesz az előrejelzések szerint, és ezzel párhuzamosan a hajnali felmelegedés is valamelyest csökken, mondjuk 18-19 fokból már csak 15-16 fokra, de a hűvösebb hétvégében az lesz a jó, hogy 15-től újra kánikula felé sodródunk.

103.9 Rock FM vissza a 60-as évekbe, most kivételesen nem a Rock Lexikon egyik külön kiadását promózom, ami hétvégéről hétvégére jönne, a nyári szezonban egyébként is minden egyes hétvége egy évszám a 80-as évekből, vagyis a nagy 80-as évek sorozat elkezdődött az elmúlt hétvégén az 1980-as évszámmal, ezen a héten hétvégén természetesen majd 1981-jel folytatom. Na de a Rock Lexikonból vissza a rock délutánokba, vissza most a 60-as években itt a zenei folyamban, először is a Cream és a White Room, mellyel kapcsolatban ugye Eric Clapton most az elmúlt napokban és hetekben 81 évesen is eljött koncertezni Budapestre. És ha már a 60-as évek, akkor rögtön utána a folytatás Spencer Davis Group és a Keep on Running a Rock FM-en. Yeah.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton, sávlezárás a Jászberényi út szervíz útján, sávlezárás a Bécsi úton is befelé, ez utóbbi egy-két napig tart, illetve félpályás lezárás van a harmadik kerületben a Királyok útján, a Pünköst fürdő utcánál, és szakaszos és időszakos sávlezárás van a Kerepesi úton. Korlátozás van az Üllői úton kifelé, sávlezárások a fővárosban, a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, a negyedik kerületben az Árpád úton, a tizedik kerületben a Fehér úton és a Lehel utcában még mindig a Róbert Károly körútnál. Lezárás a második kerületben a Széher úton és a hatodik kerületben a Szív utcában. Egyirányosítás van a hatodik kerületben a Nagymező utcában és a tizenegyedik kerületben a Neszmélyi úton, és útszűkületek a Mester utcában is és a tizenötödik kerületben a Pestújhelyi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 样。
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten hétköznapi lezárás van a pesti alsó rakparton, sávlezárás a Jászberényi út szervíz útján, sávlezárás a Bécsi úton is befelé, ez utóbbi egy-két napig tart, illetve félpályás lezárás van a harmadik kerületben a Királyok útján, a Pünköst fürdő utcánál, és szakaszos és időszakos sávlezárás van a Kerepesi úton. Korlátozás van az Üllői úton kifelé, sávlezárások a fővárosban, a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, a negyedik kerületben az Árpád úton, a tizedik kerületben a Fehér úton és a Lehel utcában még mindig a Róbert Károly körútnál. Lezárás a második kerületben a Széher úton és a hatodik kerületben a Szív utcában. Egyirányosítás van a hatodik kerületben a Nagymező utcában és a tizenegyedik kerületben a Neszmélyi úton, és útszűkületek a Mester utcában is és a tizenötödik kerületben a Pestújhelyi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, elvileg ennyire csodálatos idő holnap és holnap után már nem lesz, ha csak hőmérsékletekben nem, mert amíg hétfőre a csúcsok 29 és 30 fok, addig a 31-32 állítólag kijár kedre és szerdára. Na ebből következik, hogy időről időre nagyon csúnya felhők jöhetnek, megdörrenhet az ég, és le is szakadhat. Ez legalább két napig tart, össze-vissza, változó intenzitással, alapvetően nem nagyon sok csapadékkal, még csütörtökön is lehet valami, mert hogy szerdára egy hideg front is jön, és az elsősorban a hőmérsékleti értékekben hoz változást, illetve a csapadék mennyiségében, hogyha hoz, akkor még kevesebb lesz, bármennyi is jöjjön csapadéknak kedre és szerdára. Csütörtökre, péntekre és szombatra a maximum hőmérsékletek 22 és 24 fok körül alakulnak, valamelyest hűvösebb lesz a hétvége, hogyha valaki kinézte magának a 25-30 fokokat, na az nem lesz az előrejelzések szerint, és ezzel párhuzamosan a hajnali felmelegedés is valamelyest csökken, mondjuk 18-19 fokból már csak 15-16 fokra, de a hűvösebb hétvégében az lesz a jó, hogy 15-től újra kánikula felé sodródunk.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, na ez az, amit nem tudok vállalni és garantálni, vagyis, hogy minden felhőt, mindenki háza fölül elkergetek. Persze, ami rajta múlik, mindent megpróbálok, de szerintem kevés leszek én ehhez. Korás sláger után már csak a búcsúzás maradt hátra. Bűdi Szilvia műsorvezető most 8 órától a Rock FM-en, és indul a Rock the Night, ahogy szoktuk, egészen éjfélig. Tina Turner és a Nutbush City Limits búcsúzásul. Klamoncsa Krisztián vagyok, köszönöm a figyelmet, holnap délután 3-kor jövök.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenéit. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az életsúlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra fül!

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Rock the Night, és a mikrofonnál még mindig Bűvi Szilárd, azaz Szili. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit június 8-án, aki bújt, bújt, aki nem, nem. Ma a Medárdok ünneplik a névnapjukat, a név germán eredetű, és a Machthard névből származik, jelentése erős, hatalmas. És hát jöjjenek a népi hiedelmek, hogy a Medárd napján mi történik, amelyhez az egyik legismertebb magyar időjárási népi megfigyelés kapcsolódik. Tehát akkor tessék figyelni, a hagyomány szerint, ha ezen a napon esik az eső, akkor 40 napig tartó csapadékos idő várható. Hát úgy tűnik, eddig megúsztuk. A mai nap több híres ember születésnapjához is kötődik, mert hogy 1810-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Robert Schumann, a romantikus zene egyik legjelentősebb alakja, akinek művei ma is koncerttermek kedvencei. 67. június 8-án született Frank Lloyd Wright, a modern építészet egyik legnagyobb úttörője, akinek munkái világszerte inspirálják az építészeket. Na de én azt hiszem, hogy egyéb dolgunk sincsen ma estére, mint velem tartani. Úgyhogy éjfélig én nyomom, én vagyok veletek. Mindenkinek jó rádiózást kívánok. Itt a 103.9 Rock FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, gyerekek, ma ünnepli születésnapját Bonnie Tyler rekettes hangjáról azonnal felismerhető Walesi énekesnő, aki 51-ben született a mai napon. A könnyű zene egyik legjellegzetesebb hangú előadójaként vált világhírűvé, a karrierje pedig a 70-es években indult. Első nagy sikerét Lost in France, majd a It's a Heartache című dallal érte el, amely világszerte milliós példányszámban kelt el. De az igazi áttörést az 1983-ban megjelentetett Total Eclipse of the Heart hozta meg számára. A Jim Steinman által írt dal több országban vezette a slágerlistákat, és máig a popzenem egyik legsikeresebb balladája, Bonnie Tyler, az Isten éltesse.

93.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy a világűrben az idő állítólag tényleg másképp telik, mint a Földön. Albert Einstein relativitás elmélete szerint minél nagyobb a gravitáció, annál lassabban múlik az idő. Ez nem csupán elmélet, a GPS műholdak óráit folyamatosan korrigálni kell, mert a Föld körül keringve naponta körülbelül 38 mikroszekundummal eltérnek a földi óráktól. Ez első hallásra jelentéktelennek tűnhet, de ha nem végeznék el ezeket a korrekciókat, a navigációs rendszerek néhány nap alatt több kilométeres hibával működnének. Vagyis amikor a telefonunk pontosan megmutatja, merre kell mennünk, abban Einstein több mint 100 évvel ezelőtti felismerése is benne van. Öcsém!

103.9 Rock FM. Na hát képzeljétek el, hogy a Föld legnagyobb sivataga nem a Szahara, hanem az Antarktisz. Bár a sivatag szóról ugye általában a homokdűnék jutnak az eszünkbe, a földrajzi meghatározás szerint viszont a sivatag olyan terület, ahol rendkívül kevés csapadék hullik. Na hát akkor a következésképpen az Antarktisz belső részein évente kevesebb csapadék esik.

103.9 Rock FM. Istenem, hát majdnem elfelejtettem elmondani nektek, hogy június 8-án egy rendkívül fontos eseményre emlékezünk a magyar történelemből, mert hogy 1867. június 8-án koronázták királlyá Ferenc Józsefet és királynévá Erzsébetet, vagyis a legendás Sziszit a budai Mátyás templomban. A koronázás közvetlenül kapcsolódott az 1867-es kiegyezéshez, amely lezárta az 1848-49-es szabadságharc utáni feszült időszakot. A megállapodás eredményeként létrejött az osztrák-magyar monarchia, amely a következő fél évszázadban Európa egyik legjelentősebb nagyhatalmává vált. A magyarok különösen kedvelték Erzsébet királynét, aki megtanult magyarul, szoros kapcsolatot ápolt a magyar nemességgel, és sokat tett azért, hogy a magyar érdekek érvényesüljenek az udvarban. A koronázási szertartás után Ferenc József letette esküjét a magyar alkotmányra, ezzel hivatalosan is Magyarország apostoli királyává vált.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, Bűri Szilárd, Szili, és egészen éjfélig én hozom a földkerekség legnagyobb rockslágereit, és hát természetesen a kis híreket a nagyvilágból, és hát ugye kitört a nyár, innentől kezdve mindenki mehet a dolgára, hát majd amikor megkapja a szabadságát, de nyaralni azért mindenképpen. És hát mondjuk egy jó alternatíva nyáron Magyarország egyik legnagyobb biológiailag aktív termál, tava a hévízító. A tó különlegessége, hogy a vize egy hatalmas föld alatti forrásbarlangból érkezik, és olyan nagy mennyiségben tör fel, hogy a tó teljes vízkészlete mindössze 3-4 nap alatt kicserélődik. A tó területe közel 4,5 hektár, a víz hőmérséklete pedig még télen is általában 22-24 fok, és nyáron elérheti a 35-38 fokot is. Gyógyhatású vizét évszázadok óta használják mozgásszervi betegségek kezelésére, és évente több százezer látogató keresi fel. Nagyon fontos, másnaposságra nem annyira jó.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, képzeljétek el, hogy Magyarország az olimpiai aranyérmek számát tekintve a világ egyik legsikeresebb nemzete. Ha az ország lakosságának méretéhez viszonyítjuk az olimpiai eredményeket, a magyarok rendszeresen a világ élvonalába tartoznak. Az első magyar olimpiai bajnok egyébként Hajós Alfréd volt, aki az 1896-os athéni olimpia úszóversenyein két aranyérmet nyert. Az egyik versenyt a nyílt tengeren rendezték meg, ahol a víz mindössze 11-13 fokos volt. Hajós később úgy emlékezett vissza, hogy a győzelemhez nem annyira a versenyszellem, mint inkább az életben maradás ösztöne segítette.

Rock the Night. Este 8-tól éjfélig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93 itt a Rock FM-en, szevasztok, a mikrofonnál Bűvi Szilárd, és tartsatok velem egészen éjfélig. Képzeljétek el, hogy a magyar irodalom egyik legkülönlegesebb alkotása Halotti beszéd és könyörgés, amely a 12. század végéről származik. Ez a legrégebbi fennmaradt összefüggő magyar nyelvű szöveg, amelyet ma is el tudunk olvasni. A mű egy latin nyelvű egyházi könyvben maradt fent, és egy temetési beszédet tartalmaz. Látjátok feleim szemetekkel. Bár több mint 800 éves ez az írás, néhány szava még ma is könnyen felismerhető a magyar anyanyelvűek számára, mert ugye ez eredetileg valahogy így mondták, hogy látjátok feleim szüntükkel, mik vagy muk. Hamu, pur és homu vagy muk.

103.9 Rock FM, képzeljétek el, hogy 1978. június 8-án mutatták be az Intel 8086 nevű számítógép csipet, amely a mai PC-k egyik őse. Ez az a processzor, amely elindította a fejlődést, amelynek köszönhetően ma számítógépeket használunk otthon, a munkahelyeken és az iskolában. Az érdekesség, hogy a modern Intel és AMD processzorok még ma is ennek a több mint 45 éves technológiának a továbbfejlesztett leszármazottai. Vagyis amikor bekapcsoljuk a számítógépünket, annak működésében ott van egy 1978-as találmány öröksége is.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.

je nog hoe, heren.

az égre még egyszer. Aztán állj meg, és emeld fel kezed. Tedd ezt

éred, nem nyugszik meg soha már. Soha már. Igen. Asszonyod alszik, de a szíved nem nyugszik.